0: Ayi Mukama tusaasire.
1: Ayi Mukama tusaasire.
0: Ayi Kristo tuwulire.
1: Ayi Kristo tuwe.
0: Paati y'omugulu Katonda.
1: Tusaasire.
0: Mwana omununuzi w'ensi Katonda.
1: Tusaasire.
0: Mwoyo mutuukirivu Katonda.
1: Tusaasire.
0: Trinity omutuukirivu Katonda omu.
1: Tusaasire.
0: Maria omutuukirivu.
1: Tusaasire.
0: Omuzadde omutuukirivu wa Katonda.
1: Tusaasire.
0: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
1: Tusaasire.
0: Nyina Yesu Kristo.
1: Tusaasire.
0: Nyina w'ennema ya Katonda.
1: Tusaasire.
0: Omuzadde omutukuvu ddala.
1: Tusaasire.
0: Omuzadde omwekuumi ddala.
1: Tusaasire.
0: Omuzadde yaba olubuto n'atayonooneka.
1: Tusaasire.
0: Omuzadde yazaala n'atayonooneka.
1: Tusaasire.
0: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
1: Tusaasire.
0: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
1: Tusaasire.
0: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
1: Tusaasire.
0: Nyina omutonzi.
1: Tusaasire.
0: Nyina omulokozi.
1: Tusaasire.
0: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
1: Tusaasire.
0: Omubeererevu omutiibwa.
1: Tusaasire.
0: Omubeererevu atagwa matenda.
1: Tusaasire.
0: Omubeererevu omuyinza.
1: Tusaasire.
0: Omubeererevu omusaasizi.
1: Tusaasire.
0: Omubeererevu omwesigwa.
1: Tusaasire.
0: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
1: Tusaasire.
0: Kitebe ky'amagezi.
1: Tusaabire.
0: Nsibuko y'essanyu lyaffe.
1: Tusaabire.
0: Nkuluza ebirungi eby'omwoyo.
1: Tusaabire.
0: Nkuluza ekitiibwa.
1: Tusaabire.
0: Nkuluza ennungi ennyo obujumbizi bw'eddiini.
1: Tusaabire.
0: Roza etetegeerekeka.
1: Tusaabire.
0: Munaala gwa Dawudi.
1: Tusaabire.
0: Munaala gw'essanga.
1: Tusaabire.
0: Nnyumba ya Zawabu.
1: Tusaabire.
0: Sanduuku y'endagaano.
1: Tusaabire.
0: Wankaaki w'eggulu.
1: Tusaabire.
0: Munyenye yaakumakya.
1: Tusaabire.
0: Bulamu bw'abalwadde.
1: Tusaabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
1: Tusaabire.
0: Mukubagiza w'abanaku.
1: Tusaabire.
0: Mubeezi w'abakristu.
1: Tusaabire.
0: Kabaka w'abamalayika.
1: Tusaabire.
0: Kabaka w'abajjajja.
1: Tusaabire.
0: Kabaka w'abalanzi.
1: Tusaabire.
0: Kabaka w'abatume.
1: Tusaabire.
0: Kabaka w'abajulizi.
1: Tusaabire.
0: Kabaka w'abanyiikivu.
1: Tusaabire.
0: Kabaka w'ababeererevu.
1: Tusaabire.
0: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
1: Tusaabire.
0: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
1: Tusaabire.
0: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
1: Tusaabire.
0: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala.
1: Tusaabire.
0: Kabaka w'emirembe.
1: Tusaabire.
0: Kalika ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi.
1: Tusaabire. Ayi Mukama.
0: Kalika ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi.
1: Tusaabire. Ayi Mukama.
0: Kalika ka Katonda akaggyawo ebibi by'ensi.
1: Tusaasire.
0: Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omu nsi muno. Tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
2: Fama, Radio Sapientia, Enkuruze ya magazine, Ensolo ya muziki, Nibye mizanyo.